0: Tehát munkról igen, mert a Liverpool-val a Manchester, amelyet ott részték, ezt nem egy dolgokat megvettői.
1: Szóval a Prelude-főnek szóval, hogy Lukács, amit kell, hogy jönnek a Lönmárhoz.